0: szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondivárjátékokat rendeznek szombaton Drégelypalánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymás bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabadstrand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Több felé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Holnap reggelre kelve a vonat elvisz innen. Holnap reggelre kelve elmegyek.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 400 millió forintos segélyköld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett. És visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni apudjárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Időjárás jelentés.
1: A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Görmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Ma a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány vezetője Vas Szilárd lesz a műsor vendége. A közhasznú civil szervezet idén 10 éves. Küldetése, hogy Bohóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Az alapítvány munkatársai speciálisan képzett előadóművészek, akik humorral, játékkal, zenével és improvizációval segítenek oldani a betegek, szüleik és az egészségügyi dolgozók feszültségét, hozzájárulva a barátságosabb gyógyító környezet kialakításához. Műsorunkban az alapítványt mutatjuk be. Ha valaki támogatná a nemes feladatokat, szívesen veszi a civil szervezet, aki pedig Bohóc doktorként venne részt a munkában, annak is van erre lehetősége, hogy milyen kritériumok alapján, az a műsorból kiderül. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Görmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
2: Ma a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány vezetője Vasszilárd lesz a műsor vendége. A közhasznú civil szervezet idén 10 éves. Küldetése, hogy Bohóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Az alapítvány munkatársai speciálisan képzett előadó művészek, akik humorral, játékkal, zenével és improvizációval segítenek oldani a betegek, szüleik és az egészségügyi dolgozók feszültségét, hozzájárulva a barátságosabb gyógyító környezet kialakításához. Műsorunkban az alapítványt mutatjuk be. Ha valaki támogatná a nemes feladatokat, szívesen veszi a civil szervezet, aki pedig Bohóc doktorként venne részt a munkában, annak is van erre lehetősége, hogy milyen kritériumok alapján, az a műsorból kiderül. Az alapítvány 2016-ban kezdte meg rendszeres Bohóc doktori tevékenységét a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztályán, majd működését fokozatosan kiterjesztette más nyugat-magyarországi egészségügyi intézményekre, többek közt a Petszaladár Egyetemi Oktatókórház és a Veszprémi Kórház gyermekosztályaira is. A Bohóc doktorok minden vizit előtt egyeztetnek az egészségügyi személyzettel, hogy az adott gyermek állapotához és életkorához igazítsák a foglalkozásokat. Az alapítvány szakmai munkájának alapja az a szemlélet, hogy a nevetés, a játék és a pozitív élmények csökkentik a szorongást, elősegítik az együttműködést a kezelések során és javítják a gyermekek kórházi élményeit. A Bohóc doktorok munkája nem helyettesíti az orvosi ellátást, hanem annak pszichés és érzelmi kiegészítője. A szervezet emellett bohóc és improvizációs képzéseket szervez, részt vesz közösségi rendezvényeken, valamint adománygyűjtő programokat és jótékonysági eseményeket is szervez működésének támogatására. Az elmúlt években több alkalommal részesült különböző vállalati és alapítványi támogatásokban az alapítvány, például a MOL gyermekgyógyító program keretében. Vasszilárd alapítvány vezetővel ültem le a 10 éves munkát egy kicsit összegezni. Vasszilárddal beszéltünk meg egy interjút, aki a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány elnöke, és az ad apropót, egy apropót sok minden más mellett a beszélgetésünknek, hogy idén 10 éves az alapítvány. Ugye? Mondjunk el több dolgot is erről a szolgálatról.
3: Kezdjük csókolom, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, alapítványunk tevékenysége 2016-ban indult a Szombathelyi Markusovszki Kórházban. 2016 áprilisban léptünk be először a Markusovszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység nagyon röviden tulajdonképpen arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel, és így tovább terhelt hétköznapjaik nem éppen vidámak, és mi, mint Bohóc doktor, megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik, különböző improvizációs Dr. Bohóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályban.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: A dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány vezetője, Vass Szilárd a műsor vendége. A közhasznú civil szervezet idén 10 éves. A 10 év alatt a mai ember sokszor számokból ért, vagy több dolog értékét még az inkább is növeli, tehát vizitekről beszélünk, úgy hozzávetőleg ez alatt a 10 év alatt mennyi alkalommal viziteltek?
2: A 10 év alatt több mint 1300, most hónapra pontosan nincs meg a szám, de több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
1: Többes számban beszélünk a látogatásokról, Bohóc munkatársakról. Mennyi a csapat létszám?
2: A csapat létszám azért évről évre változik, mert van, amikor kénytelenek vagyunk megválni valakitől ilyen-olyan indokok miatt, viszont nemrég például felvettünk újabb tagokat. Jelenleg 5 aktívan működő dr. Bohóc vizitel ebben a 4 kórházban.
1: A felvételi szűrő köz mi tartozik? Személyiségével valakinek nagyon meg kell felelni, egy pozitív kisugárzással legyen, feltételezem, és még emellett képzést is kap ahhoz, hogy hatékony legyen?
2: Nagyon jól mondta, igen, igen, van egyfajta érzékenység, ami elengedhetetlen ehhez a fajta, hát nem lehet munkának hívni ehhez a tevékenységhez, és természetesen van egy hosszabb képzés, aminek a része a szakmai bohóc képzés, mert ez egy improvizációs tevékenység, rögtönözni kell abban a pillanatban, ahogy belépünk egy kórházi gyermekosztálynak a valamelyik kórtermébe, van pár másodpercünk eldönteni, hogy az adott kórterem hangulatától, a betegség súlyosságától, illetve a gyerekek életkorától függően mi az, amihez mi tudunk nyúlni, mi az a megfelelő szituáció, ami ott működőképes lesz. És ehhez, hogy ezzel a pár másodperc alatt ezt eldöntsük, ehhez azért rendelkezni kell egy egész széles tárral, ami lehet bohóc szituáció, bohóc játék, de lehet egy beszélgetés, lehet egy zene, lehet egyfajta dűvész vagy artista produkció, sok mindenhez nyúlhatunk, tehát ehhez kell egy elég erős bohóc képzés, szakmai képzés, de szükség van egy alapvető egészségügyi tudásra is, illetve pszichiátriai, pszichológiai képzésre is. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: A dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány vezetője Vas Szilárd a műsor vendége, a közhasznú civil szervezet idén 10 éves. Műsorunkban ezt az alapítványt mutatjuk be önöknek. Ha valaki támogatná a nemes feladatukat, szívesen veszi a civil szervezet, aki pedig Bohóc doktorként venne részt a munkában, annak is van erre lehetősége, hogy milyen kritériumok alapján, a műsorból kiderül.
1: Mielőtt egy-egy ilyen kórteremben bemegy úgymond vizitálni a Bohóc doktor, előtte az egészségügyi intézménytől, a kórháztól kap egy tájékoztatást, hogy abban a kórteremben milyen betegséggel küzdő gyermekek vannak?
2: Természetesen egy dr. Bohóc vizit úgy néz ki, hogy miután megérkezünk az adott kórházi intézménybe, még civilben mi végigjárjuk az összes osztályt, és az ottani nővérektől, főnővértől vagy orvosoktól tájékoztatást kapunk, hogy milyen betegségekkel találkozunk, mi az, amire külön figyelnünk kell. Az elmúlt években kifejezetten fontossá vált a fertőző betegségeknek a kockázata, hiszen mi több intézményben is járunk, átjárásunk van a különböző városok kórházai között, úgyhogy nagyon fontos, hogy egy-egy fertőző betegséget például ne vigyünk tovább egyik kórházból a másikba, de nagyon fontos lehet, hogyha valakinek olyan típusú betegsége van, amire külön figyelnünk kell. Erről mind tájékoztatást kapunk, és ezután ezzel a tudással átöltözni dr. Bohóc felszerelésbe felkészülünk a vizitre, és utána kórteremről kórteremre, ágyról ágyra meglátogatunk egyes gyermeket.
1: Egyébként egy dr. Bohóc egyenruha az milyen mindenképpen használt alapelemekből, öltözékelemekből áll?
2: Úgy kell elképzelni, mint hát most már nem annyira szokásos a hagyományos orvosi köpeny, de mi még mindig ehhez ragaszkodunk. Úgy kell elképzelni, mint hogyha egy orvosi köpenyben vizitelne, csak ez az egész meg van bolondítva egyrészt színeiben, másrészt meg stílusában. Van olyan dr. Bohóc, akinek frak alapú köpenye van, akinek csak egy pici mellény maradt a köpenyéből, van, akinek csak színekkel van megbolondítva. Ugyanakkor nem szabad minket egy kalap alá venni a cirkuszi bohóccal, nem használunk mi sminket, tehát nem használunk annyira harsány eszközöket, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a gyermekkel való kontaktus az intim maradjon, van, amikor csak egy fél vagy egy méterre vagyunk a gyerektől, és hogyha mi nagyon harsány eszközöket, akár színeket, sminket használnánk, akkor az lehet, hogy néha erre

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: A dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány vezetője Vas Szilárd a műsor vendége. A közhasznú civil szervezet idén 10 éves. Műsorunkban ezt az alapítványt mutatjuk be önöknek.
2: Ahogy így belegondolok ebbe a hivatásba, meg ebbe a tevékenységbe, akkor kettős a mérleg. Egyrészt biztos, hogy nagy boldogságot adhat, ha a gyermekmosolyokat aratnak, úgymond a bohócok, a doktor bohócok, de mentálisan biztosan megterhelő, amikor nehéz sorsokat is látnak. Ezt hogy sikerül földolgozni, vagy hogy tud az ember mentálisan egészséges maradni?
3: Valóban, ahogy tetszett mondani, az van itt igazából, hogy sokkal-sokkal több pozitívumot tudunk a tevékenység során, vagy életünk során, amikor járjuk a kórházakat zsebre rakni, mint amennyi negatív élmény ér minket, hiszen a lényeg az, hogy a gyerekek jó érzésekkel engedjenek el minket egy-egy kórteremből. Ugyanakkor hát személy szerint én több mint 25 éve vagyok bohóc doktor. Annak idején Budapesten kezdtem ezt a tevékenységet, és hát nagyon-nagyon sok mindennel találkoztam. Voltak olyan élményeim is, amik megrázóak lennének, hogyha civilben találkoztam volna velük. De mivel nem véletlen, hogy a mi képzésünk tartalmaz olyan elemeket, ami alapján máshogy kell viszonyulnunk ehhez. Mi mindig az egészséges lelkét nézzük a kis pácienseinknek, és nem azzal foglalkozunk, hogy neki nagyon mekkora baja van nekünk. Nekünk nem dolgunk, ez az orvosok dolga, ami elengedhetetlen része a gyógyításnak. A mi részünk a gyógyításban az egészséges lélekkel foglalkozni, és hogyha ezt az élményt őrizzük meg, ezzel az élménnyel foglalkozunk, ezt tesszük el az emlékeink közé, akkor itt az emlékek 95%-a pozitív.
2: És biztos a gyermeknek is jól esett, hogy a bohóc doktor az úgymond tényleg az egészséges lelkét veszi figyelembe, és már biztos sokszor ezek a kicsik belefásulnak ebbe a betegség adta helyzetbe, és amikor valaki úgymond, hát tulajdonképpen egészségesként tekint rájuk, az biztos plusz erőt adhat nekik a gyógyuláshoz is.
3: Igen, tehát nem véletlenül igaz az a közhely, hogy a gyógyulás felé vezető útnak a nem tudom én hány százaléka az az egészségtudat. Tehát az, hogy az ember higgy el, hogy meg tud gyógyulni, a pszichés tudat az olyanokra képes, amiket el sem tudunk képzelni.

0: A dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány vezetője Vas Szilárd a műsor vendége, a közhasznú civil szervezet idén 10 éves. Műsorunkban ezt az alapítványt mutatjuk be önöknek. Ha valaki támogatná a nemes feladatukat, szívesen veszi a civil szervezet, aki pedig bohóc doktorként venne részt a munkában, annak is van erre lehetősége, hogy milyen kritériumok alapján, a műsorból kiderül.
1: Mondta, hogy vannak távozók, és vannak új felvételt nyert bohóc doktorok. Aki hallja például ezt a beszélgetést is, vagy találkozik online felületeken, cikkekben, bárhol, ezzel a lehetőséggel. Van módja jelentkezni önökhöz?
2: Mindenképpen jelentkezni tulajdonképpen bármikor lehet. Nekünk vannak bizonyos időszakok, amikor képzést indítunk. Jelen esetben éppen most nem tudok mondani ilyet, de megtalálhatóak vagyunk a Facebook oldalunkon, van a honlapunk, ahol fent vannak elérhetőségeink is, úgyhogy nyugodtan lehet minket keresni, mi mindenképpen válaszolni fogunk ezekre a megkeresésekre, de bizonyos időszakokban indul csak el képzés attól függően, hogy éppen mekkora a létszámunk, illetve hol tudunk indítani új tevékenységet. Legutoljára a győri Petszaladár Egyetemi Oktatókórház volt, ahol pár évvel ezelőtt elindított a dr. Bóciliteket, és terveink között szerepel a Zalaegerszegi kórház, de azt most pontosan még nem tudjuk megmondani, hogy ez mikor fog megtörténni.
1: Alapítványról beszélünk, és az 1%-os adó felajánlásokat bizonyosan önökhöz is meg lehet tenni. Persze most éppen nincsen ez az időszak, de jövő májusban lesz, tehát érdemes már most gondolni önökre.
2: Igen, alapítványunk adományokból, támogatásokból, ez tartozik, az 1% is tartja a fennmagát, és ezek az adatok, legyen szó akár adószámról, bankszámlaszámról, ezek megtalálhatók a Facebook oldalon is, a honlapunkon is, és hálásan fogadunk minden egyes adomány segítséget.
1: Nemrégiben Szombathelyen ünnepelték a 10 éves évfordulót. Hogy sikerült ez a parti, szabadtéri parti?
2: Fantasztikus volt, mi azon kezdtünk el gondolkozni 2026 év elején, hogy mi az a fórum, ahol meg tudnánk szólítani a lakosságot, hiszen mi egy más egyesülettel vagy szervezettel ellentétben, mi nem mozgunk az emberek között, a mi területünk az kizárólag a kórház, tehát tulajdonképpen kizárólag beteg gyerekekkel, szüleikkel és egészségügyi dolgozókkal találkozunk a munkánk során, és miközben ezen gondolkoztunk, szerencsére a Szombathelyi Önkormányzat is pont ugyanebben az időszakban gondolkozott azon, hogy mi lehetne hogyan lehetne egy családi napot összehozni a főtéren, és összeért ez a két dolog, úgyhogy június 6-án tartottunk, a Szombathelyi Önkormányzat és még más szombathelyi, székhelyi cégek, szervezetek segítségével, támogatásával tartottunk egy egész napot.

0: A dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány vezetője Vas Szilárd a műsor vendége, a közhasznú civil szervezet idén 10 éves. Műsorunkban ezt az alapítványt mutatjuk be önöknek. Ha valaki támogatná a nemes feladatukat, szívesen veszi a civil szervezet.
1: Még arra lennék kíváncsi, hogy a Bohóc doktorok vizitjei során mit tapasztalnak a kórházi dolgozókkal kapcsolatban, orvosokkal, nővérekkel, betegszállítókkal, szóval a kórházban helyt állókkal kapcsolatban, hogy viszonyulnak önökhöz?
2: Ezzel kapcsolatban egy történetet szeretnék elmesélni, ami még engem is meglepett, hiába vagyok már nagyon-nagyon régóta Bohóc doktor, és hát személy szerint én már közel 20 kórházban viziteltem Bohóc doktori pályám során, de az egyik a vidéki kórházunknál jó pár évvel ezelőtt először tapasztaltuk azt, hogy kollégámmal kettenben voltunk egy kórteremben, egy viszonylag nagyobb kórteremben, ami 6 vagy 7 férőhelyes, ennyi ágy fér el benne, és miközben bent viziteltünk, nyílt az ajtó,

0: és indultak volna befelé a nagyvizitelő orvosok. Régülkön az osztályvezető főorvossal, ezt úgy kell elképzelni, laikusoknak mesélem, hogy egy nagy vizit, ez az 18-20 orvosból, nővérből és egészségügyi személyzetből áll, tehát hogy óriási létszámú, és ők végigjárják a kórtermeket. Mi csak ketten voltunk benne, de nyílt az ajtó, jöttek volna be, megláttak minket, és azt mondta az osztályvezető főorvos asszony ebben a kórházban, hogy jaj, elnézést, itt vannak a bohócok, és becsukta az ajtót. Ők kinnmaradtak, és hagyták, hogy mi viziteljünk. Ez a történet, ami még engem is meglepett akkor.
1: Igen, hát tényleg így szinte megható történet ez, hogy akkor tényleg munkatársakként tekintenek önökre.
0: Igen, és ez fantasztikus érzés. Hál' Istennek 80-90%-ban elismerik az orvosok és a nővérek is, hogy a mi tevékenységünk az részét tudja képezni a gyógyításnak, és most már elengedhetetlen része a felépülésnek.
2: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: A Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány vezetője Vas Szilárd a műsor vendége. A közhasznú civil szervezet idén 10 éves. Egyébként ennek az alapítvány létrehozásnak van-e köze a Robin Williams által filmben megformált amerikai orvoshoz, azt a szemléletet próbálja ez az alapítvány is egy kicsit a hétköznapokba elhozni?
0: Ehhez kell egy kis bohóc történelem, ugyanis ez úgy néz ki, hogy akit a Robin Williams alakított, úgy hívják, hogy Patch Adams, a mai napig is él. Ő egy orvos, nagyon sok mindent elvégzett, nagyon széleskörű tudással rendelkező professzor, Patch Adamsnek hívják, és ő tulajdonképpen orvosként hitt abban, hogy alternatív útjai, módjai is vannak a gyógyulásnak. Ezt láthatjuk ebben a Patch Adams című filmben. A bohóc doktori történelem, ez úgy néz ki, hogy egy artista, akit úgy hívtak, hogy Michael Christensen, és a New York-i Big Apple Circusnek volt az artistája, 70-es évek végén, 80-es évek elején bohócnak öltözve bement a testvéréhez a kórházba, és akkor tapasztalta meg, hogy milyen sokan, milyen jól reagálnak az ő jelenlétére, és ő indította el a bohóc doktori mozgalmat, ami valamikor 90-es évek elején jött be Európába, és ha jól tudom, Magyarországon 95-ben alakult az első ilyen szervezet, ilyen tevékenység. Tehát tulajdonképpen a két út az teljesen más irányból közelítette meg a dolgot, de valamilyen szinten természetesen összeér és összefor.
1: Köszönöm szépen Vas Szilárdnak ezt a beszélgetést. Én remélem, hogy időszakonként folytathatjuk, megkérdezhetjük, hogy mi újság Dr. Bohóc vizit szinten, és hogy hasonló szép történetekről is beszámolhatunk. Sok erőt ehhez a szép munkához. Köszönöm szépen.
0: Én mindig csak azt szoktam mondani, hogy mi igyekszünk nagyon sok gyermek mosolyjal meghálálni minden minket segítőt, és hát én is köszönöm szépen a beszélgetést.

0: műsorunkban online oldalak érdekes egészségügyi cikkei közt tallózunk. Most az kerül szóba, milyen új eljárás csökkenti a kemoterápia egyik általános mellékhatását. A divany.hu cikke arról is ír, megtalálták a kemoterápia egyik rettegett mellékhatásának ellenszerét, Suhajda Zoltán járt utána ennek a témának. Az új módszerrel megelőzhető a kemoterápia egyik mellékhatása, a hajhullás, amitől a legtöbb rákbeteg tart. Kutatók kifejlesztettek egy forradalminak számító új eljárást, amellyel elkerülhető a rákbetegek hajhullása a kemoterápia során, írja egy nemzetközi online oldal. Így előzhető meg a kemoterápia okozta hajhullás. Az innovatív megközelítés két módszert egyesít, a fejbőr hűtését, amely során a páciensek hideg sapkát viselnek, hogy minimalizálják a gyógyszerek hajhagymákra gyakorolt káros hatását, valamint egy új antioxidánsokban gazdag krémet, amely a kék szőlőben is megtalálható antioxidánsokhoz hasonló vegyületet tartalmaz. A kutatás jelentősége abban rejlik, hogy megállapították a fejbőr hűtésének optimális hőmérsékletét, és bizonyították, hogy az antioxidáns kezeléssel fokozódik a védőhatás. Egy angliai egyetem tudósai arra jutottak, hogy a fejbőr 18 Celsius fokra történő lehűtése hatékonyan megakadályozza a hajhagymák károsodását, míg például a 26 fokos hőmérséklet nem nyújt megfelelő védelmet. A fejbőr lehűtése azért jó megoldás a hajhullás ellen, mert lassítja a véráramlást a fejbőrben, ezáltal csökken a hajhagymákhoz eljutó kemoterápiás gyógyszerek mennyisége. Ezt egészíti ki a resveratrol nevű antioxidánst tartalmazó krém. Ez volt a divany.hu cikke arról, hogy megtalálták a kemoterápia egyik rettegett mellékhatásának ellenszerét. Suhajda Zoltán cikkét ismertettem.
1: Egészség, egészség és életmód, és életmód. Egy óra magunkért, egy óra magunkért.
0: Mi a napozás 7 aranyszabálya? A következő percekből kiderül, műsorunkban online oldalak érdekes egészségügyi cikkei közt tallózunk. A következő percekben a házipatika.com írását ismertetem a napozás 7 aranyszabályáról. Szükségünk van napfényre, de káros hatások nélkül. Ahhoz, hogy büntetlenül élvezhessük a napfényt és örömünket lejük benne, érdemes betartanunk néhány fontos szabályt. Mindenkinek szüksége van fényvédelemre, méghozzá megfelelő fényvédelemre. Jó hír, hogy ma már mindenki megtalálhatja a bőrtípusának, korának és speciális igényeinek, értve ez alatt az aktivitást, illatot, textúrát, a megfelelő fényvédőt. A napkrémek alkalmazása elengedhetetlenül fontos, hogy védjük a bőrünket, és egészséges maradjon az. Az elmúlt évtizedek kutatása is azt igazolják, hogy az ultraibolya sugárzás jelentős szerepet játszik a napsütés okozta a betegségek, így a bőrrák kialakulásában is. Első aranyszabály. Kerüljük a közvetlen napsugárzást délelőtt 11 és 15 óra között. Ebben az időszakban ugyanis az UVA és az UVB sugarak sokkal rövidebb utat tesznek meg a Föld légkörében, így intenzitásuk lényegesen nagyobb. Napvédelem nélkül a káros sugarak mélyre egészen a bőr irha rétegéig hatolhatnak, ahol sejtkárosodásokat okozhatnak. Az UV-sugárzás felhős napokon is erős lehet, mivel a felhők visszaverik a sugarakat a föld irányába. Ezért ilyenkor is gondoskodni kell megbízható védelemről. Fontos, hogy a készítményeket megfelelő mennyiségben és egyenletesen oszlassuk el a bőrön, és használatukat ismételjük 2 óránként. Második szabály, megfelelő fényvédővel megelőzhető a bőr korai öregedése. Az UVA sugarak egész évben és egész nap jelen vannak, mélyen behatolnak a bőr alsóbb rétegeibe, jelentős szerepet játszanak a bőr idő előtti öregedésében és a ráncok kialakulásában. Hozzájárulnak az indirekt DNS, valamint a szem- és retina károsodásokhoz. Az UVB sugárzás gondoskodik a szervezet D-vitamin ellátottságáról, de a napégésért és a közvetlen DNS károsodásért is felelős. Szakemberek szerint szoros összefüggés van a bőrrák gyakorisága és a DNS károsodás mértéke között. A bőr rosszindulatú elváltozásainak több mint 90%-a a napsugárzás káros hatásaira vezethető vissza. A legtöbben úgy gondolják, hogy az arc fényvédelme csak a nyári hónapokra vonatkozik, fényvédelemre azonban minden hónapban szükség van. Megfelelő fényvédő használatával azonban csökkenthetőek, kivéthetőek ezek a kockázatok. A fényvédő termékek kémiai és fizikai fényszűrőket is tartalmaznak, amelyek óvják a bőrt a káros sugarakkal szemben. A kémiai fényszűrők elnyerik az UV-sugárzást, majd ezt az energiát hőformájában bocsátják ki. A fizikai fényszűrők viszont védőréteget képezve a bőr felszínén megerősítik a természetes védővonalát. Ezek a szervetlen ásványi pigmentek visszaverik vagy szétszórják az UV-sugárzást, így megakadályozzák, hogy behatoljon az a bőrbe. A bőr felszíni védelmén túl azonban fontos a sejtszintű védelem is, amely megóvja a sejt DNS-ét és a létfontosságú sejtalkotókat, valamint serkenti a sejtek természetes védekező képességét.

Üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...

0: Mi a napozás 7 aranyszabálya? A következő percekből kiderül. Műsorunkban online oldalak érdekes egészségügyi cikkei közt tallózunk. Hármas aranyszabály, a csecsemőket és kisgyermekeket óvni kell a közvetlen napsugárzástól. A gyermekek bőre több szempontból különbözik a felnőttekétől. A gyermek bőr védekező képessége kevésbé fejlett, ezáltal érzékenyebb a napsugárzásra. Így esetükben a fényvédelem még nagyobb hangsúlyt kap. A gyermekek bőrében a pigmentációért felelős sejtek kevésbé aktívak, ami fokozott UV érzékenységet eredményez. A világos bőrű, világos hajú, szeplős gyermekek hajlamosabbak a leégésre. A kicsik bőre jóval vékonyabb, ezért is olyan fontos, hogy a gyermekek bőre igényeihez kifejlesztett fényvédőt válasszunk. Érdemes hipoallergén, parabén, illatanyagmentes, víz- és izzadásgátló, izzadásálló, valamint fotostabil termékeket előnyben részesíteni. Negyedik aranyszabály, óvakodjunk a nagy kockázatú időjárási viszonyoktól. A felhőségbolt, a szél, a magaslat, a visszatükröződő felületek, például víz, homok, hó esetén még nagyobb a leégés kockázata, ilyenkor is fokozottan ügyeljünk a fényvédelemre. Ötödik aranyszabály, hordjunk sűrű szövésű anyagból készült ruhát. A sűrű szövésű anyagból készült ruhadarabok megfelelő védelmet nyújthatnak a káros napsugarak ellen. A hosszú ujjú ing póló óvja a kar, a nyak, a mellkas bőrét az erős napsugárzástól. Ám a széles karimájú kalap is elengedhetetlen kellék, ha a szabadban tartózkodunk. Hatos aranyszabály, használjunk UV-szűrős napszemüveget szemeink megfelelő védelméért. Az UVA sugarak gyakorlatilag akadálytalanul jutnak át a felhők és a szmog rétegein, de az ablaküvegen is áthatolnak. Amellett, hogy rákkeltő hatásuk van, felelősek a bőr korai öregedésért, a napallergiáért, valamint szem- és retinakárosodást is okozhatnak. Hetedik aranyszabály végül. Fogyasszunk sok vizet, hogy szervezetünk megfelelően hidratált legyen. Nyáron, hőségben szervezetünk folyadékvesztése fokozott, hiszen a nagy melegben jobban izzadunk. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk az elveszett folyadék pótlásáról. Igyunk minél több vizet, naponta minimum másfél liter, de az ideális a 2-3 liter volna. Ez volt a házipatika.com írása a napozás 7 aranyszabályáról.
1: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt az Egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód egy óra magunkért. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kap csaknem 400 000 gyerek. Újra lehet fürdeni a Szajnában. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kaphat csaknem 400 000 gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, valamint annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Prof. Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondivárjátékokat rendeznek szombaton Drégeipalánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabas strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni apudjárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tercevezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Időjárás jelentés.
1: A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix.
1: Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, azért várom már a jobbat, na de hát a majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb, azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát a majd a holnap.

Visz majd minden ajtó zárva, ilyen a mélyben lebegés. De valami tör és valami zúz bennem. Nem engedlek el, akkor sem, ha elvesztem.

ez a város. Betonvadon, hideg nagyon, és az őrülettel is határos az, ahogyan ide-oda kerget az unalom az utakon a sarkon. Eltéríteny, megtérített, aki várja, nagyon várja, hogy Isten nagy néha incsen, de látom, hogy nincs itt a szemében, és csak egy tízes van a kezében, az is tőlem. Tovább megyek, cseppnyi gyep után személy.

hiányzik a tucca-tucca. Több száz millió nikotin tutka. Padok és kövek, sok ős régi szöveg a falakon. Valaki lovagolt a szavakon. Na és, na és, na és, na és, mire jó itt ez az egész? Nagyon utálom, amikor maga a lányom. A magányom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ országos iskolai programsorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győző névehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgen asszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panonkapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stagepass, szintén pörgős, jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárd és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a gabona petakarítás egykori szokásait az Együttnádastért Egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeként az arató brigádok felvonulnak a Batthyány Lovas Bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ, Láss, Haj, Érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az Építési és Közlekedési Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára viradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a cseh közszolgálati rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabiai játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, helyenként keleten, északkeleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Curtains are closed now.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SEV munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SEV munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonatvezetője ennek köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasúttársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Lesz egy úgymond borteraszunk is, hogy ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is

0: akkor egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hőség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derű Lovas Egyesület által immár harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a csipkereki lovasudvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth Díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van, állapota stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó bánmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ecuadort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ecuadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongói DK párharc győztesével csap össze, a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás jelentés.
1: Majd újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, helyenként keleten, észak-keleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
3: Ne hagyja ki!
2: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
4: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidőtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: Görmen és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ országos iskolai programsorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győző vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgenasszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panonkapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárdi és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a Szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a gabona petakarítás egykori szokásait az Együttnádas tért egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeken az arató brigádok felvonulnak a Batthyány lovas bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ, Láss, Haj, Érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az Építési és Közlekedési Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára viradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a Cseh Közszolgálati Rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabiai játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, helyenként keleten, észak-keleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
1: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
2: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
6: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
7: Reklámot hallottak.
0: És most.
4: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Goodman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egyesebb munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egyesebb munkatársai június közepén Körmen térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonatvezetőjének köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasúttársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Lesz egy úgymond borteraszunk is, ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is lehet.

0: tart, és valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hűség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derű Lovas Egyesület által immár harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a csipkereki lovasudvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi obodások és a zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth Díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van, állapota stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ekvádort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ekvadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongói DK párharc győztesével csap össze a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás jelentés.
1: Majd újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, helyenként keleten, észak-keleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne bánts világ országos iskolai program sorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győzőné vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgenasszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panokapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárdi és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a Szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a gabona petakarítás egykori szokásait az Együttnádas tért egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeken az arató brigádok felvonulnak a Batthyány lovas bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötöző állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne bánts világ, láss, haj, érts országos iskolai program sorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az Építési és Közlekedési Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára viradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a Cseh Közszolgálati Rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabiai játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, helyenként keleten, észak-keleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja a vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasti tál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Keep on singing.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: You know.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SEV munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SEV munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonatvezetőjének köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasúttársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Lesz egy úgymond borteraszunk is, hogy ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is lehessen

0: egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hőség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derű Lovas Egyesület által immár a harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a Csipkereki Lovas udvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a Zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért, 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth Díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van, állapota stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ecuadort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ecuadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az anglia-kongói DK párharc győztesével csap össze a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás. Jelentés.
1: Majd újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, helyenként keleten, észak-keleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Felép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
3: Szurkolj a Peronival!
4: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ országos iskolai program sorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győzőné vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgenasszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panokapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leon der Kills, utána Feuerfrei, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Elektrik nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárdi és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a gabona petakarítás egykori szokásait az Együttnádastért Egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeként az arató brigádok felvonulnak a Batthyány Lovas Bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ, Láss, Hallj, Érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az Építési és Közlekedési Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára viradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a Cseh Közszolgálati Rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabiai játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, helyenként keleten, észak-keleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésben? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
6: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SAV munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SAV munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonatvezetőjének köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasúttársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Lesz egy úgymond borteraszunk is, ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, nem lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is

0: órától egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hűség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derű Lovas Egyesület által immár harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a csipkereki lovasudvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyarszombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth Díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van, állapota stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó bánmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ecuadort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ecuadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongói DK párharc győztesével csap össze, a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma egy újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, helyenként keleten, északkeleten zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Útnak indult a péntek délután, szép napot mindenkinek, Tóth Cili vagyok itt az éterben, a mikrofonnál a Körmend FM-en, 1:45 előtt járunk, és egészen 5-ig leszek itt önökkel. Ma is hozok jó kis érdekességeket, programajánlózunk, hiszen a mai nappal indul például a Rába Beach Basket, azaz a strand kosárlabda, erről is egy kicsit részletesebben hozok majd információt, hogy mire lehet számítani az előttünk álló 3 napban, kint a Rába parton, na de természetesen szemezgetünk még a térség programjaiból is, és minden mellett szólnak a délutánban is továbbra is a jó zenék. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, nem az a lány és Sophie után Joe Bajóval megyünk tovább, szól most a Funky Groove. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, na és persze jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Ma is több helyütt dolgoznak a térség útjain, úgyhogy mindenképpen érdemes még a kora délutánban fokozott óvatossággal autózni, például a 8-as számú főúton, ahol Körmendés a Rábafüzesi határátkelő közt kasszálási munkálatokat végeznek a szakemberek. Ugyancsak kasszálnak a Nádas-Csákány-Doroszló összekötő úton, a Körmend-Jákszombathely összekötő úton, valamint a Szőce-Őri-Magyarost közti összekötőn. Ezeken a helyszíneken útszűkület mellett dolgoznak. Félpályás zárás van Egyházas Rádóc és a Szombathelyi Körmendi úti körforgalom közt. Itt is a 86-oson kaszálás lassítja a haladást, munkagépeket kell kerülgetni, de munkagépeket kell kerülgetni a 76-os számú főúton is. Itt is félpályás zárás mellett dolgoznak a Nádasd és Ozmánbük közti szakaszon. Rum térségében szintén kaszálás zajlik a 87-esen, itt 15 kilométeren át félpályás zárásra kell számítani az arra autózóknak. Szombathely belterületén építési munkálatok lassítják a haladást a Szombathely Bucsó összekötő úton, illetve ugyancsak ezen az összekötő úton szintén csatornaépítés zajlik. Itt egy rövid szakaszon egy forgalmi sávban tudnak haladni az autósok. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam most, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt várom a Körmend FM Facebook üzenetére. Mellette vezessenek, nagyon óvatosan vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, Rád

Légyzős, Don't Make Me Love You című újdonsága szólt a 99.8-on a folytatásban. Itt lesz velünk majd a Help és a Neves úgy, mint régen szól Nicky Orr és Daisy közösen Sunroof, előttük pedig a Rehab és Gabri Ponte, valamint a The Portrait indul. Jó rádiózást a folytatásban is!

közeledünk az első óránknak a végéhez. Lakosi Gabihoz a kettőkor a legfontosabb híreket, infokat itt a Körmend FM hullámhosszán, aztán jövök vissza és folytatódik a délután. Programajánlózunk, hiszen ma délután 4 órakor startol a második Rába Beach Basket. A fiúkkal már találkoztam a városban, nagyon készülnek, nagyon várják, hogy elinduljon a program. Hogy mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak, azt a következő órában egy kicsit összeszedtem, erről is szó lesz majd. Tartsanak mindenképpen velünk. DNC és a Cake by the Ocean, ez a jó kis dal pedig szól még a hírek előtt itt a Városrádiójában.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ országos iskolai program sorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győzőné vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgenasszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panokapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Feuerfrei, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy grunge elektrik nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárd és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a Szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a Gabona Petakarítás egykori szokásait az Együttnádastért Egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeként az arató brigádok felvonulnak a Batthyány Lovas Bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ, Láss, Haj, Érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az építési és közlekedési miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára virradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a cseh közszolgálati rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabia játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol forrulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 28 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Kör.

Egy újabb órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on, egy perccel vagyunk 4:30 után, én Tóth Szili vagyok továbbra is, tartsanak velem, hiszen a folytatásban is szólnak a jó zenék, na meg programajánlózunk is, hiszen ma délután 4 órakor startol az idei Rába Beach Basket lent a Rába parton, és hogy mivel várják a kilátogatókat a fiúk, arról is szó lesz ebben az órában. A zenék sorában pedig BTS újdonságát pörgetem most, ez nem más, mint a Swam. Jó rádiózást!

Hamarosan elkezdődik a Bástya utca átépítési projektje, ezzel kapcsolatban pedig lakossági fórumot tartanak jövő héten, kedden, azaz július 7-én, délután 5 órakor a Sinkovics Imre Filmszínházban, ahol Körmendváros önkormányzata és a munkálatokat végző társaság munkatársai fogják tájékoztatni az érintetteket, illetve az érdeklődőket a munkafolyamatok egyes fázisairól, illetve az esetleges kellemetlenségekről. Tehát lakossági fórum lesz jövő hét kedden, július 7-én 5 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban, kezdetét veszi a Bástya utca felújításának projektje.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja a vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a pool bar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasti tál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Na, na, na, na.

0: Talán kicsit a szabályokon szigorítottunk, nem tudom, az időhúzásra, vagy a durvább szabálysértésekre, de igazából a játék az mindenképpen marad ez a Rávaparti Grund, illetve igazából a körítésbe próbálunk egy kicsit extrábbat hozni. A szombati napon Gulyás Róbert fogja tiszteletét tenni a Rávaparton. Ugye ő egy paksi, meg hát az egész magyar kosárlabdában egy legendának számít. Ő vele fog egy rövid beszélgetést lefolytatni Németh Isti. Illetve hát van még vasárnapra a tavalyi nagy sikerű Falkó Körmend után egy Körmend Zetét tervezünk idére. Illetve a szombati napra még egy olyan gálameccset tervezünk, hogy a Törpördők U12-es csapata idén másodikak lettek az országban. Őket invitáljuk meg egy gálameccsre vagy egy gála edzésre.
1: A közösségi médiában közzétettétek már korábban a trash talkot is. Tehát ez is egy újítás az idei évben. Mit kell tudni róluk?
0: Igen, ugye ebben a fő kapos vagy láncem a Németh Isti volt, mert ugye ő bent van ebben a műsorban, a Trash Talk műsorban, és ugye ő már tavaly is ígérte, vagy hát utána, rendezvény után, hogy nagy duranás lenne lehívni őket. Ha be kéne mutatni ezt a műsort, ugye az amerikai sportokat taglalják ki minden csütörtökön, és hát azért a humor, meg a nagy dumák, az aranyköpések azért nem maradnak el, és úgy gondoltuk, hogy ez itt a Rávaparton is simán elférne.
2: Most ugye sok díjunk lesz, ugye lesz ugyanúgy a Mez, All Star, a büntető, tripla is, meg ugye nyilván az első három helyezett. Az első helyre mi szerették volna mindenképpen megtartani az utazást, ami meg is marad. Szerintem ez teljesen egy jó ilyen győzelem, mert így meg is lehet ünnepelni rendesen.
0: Amit erről lehet mondani, hát amit kapnak a győztesek, az egy tulajdonképpen egy ingyen, két éjszakás hétvége a Balaton környékén. Igazából egy apartman, tehát nem zavarja őket senki.
2: Megéri nyerésre menni.
0: Igen.
2: A második helyre gokártot terveztük be, a harmadik helyre pedig egy Sunrise felajánlás érkezett be.
0: Így van.
2: Tripla versenyen ott egy TV lesz a főnyeremény, szóval azon is megéri elindulni mindenképpen.
0: Megéri elhozni a jobbik kezét aznapra az embernek.
2: Fontos, igen. Még ha a napszembe is süt.
0: Igen.
2: A büntetőt, egy hangszórót, egy GBL hangszórót.
0: Egy nélküli bluetoothos hangszórót tervezünk. Illetve egy páros belépőt Rálvári fürdőbe, azt mehet meg még nyerni. Ugyanúgy a büntetőn. A tavalyihoz hasonlóan 4 órakor indul délután, így gondolunk, akik még esetleg dolgoznak, vagy ne kelljen Szabit kivenni esetleg, úgyhogy 4 órakor kezdünk, és ha minden jól megy, akkor ilyen 8-9 óráig tartanak a meccsek.
1: Szombaton
0: 9 óra a kezdés.
2: Majd fel kell kelni azért buli után.
0: Igen, ugye pénteken
2: ezt szeretjük.
0: Pénteken, ahogy tavaly is volt a Red Black Café, más néven mondom, a moziban lesz egy buli tartva, megnyitni mégiscsak ugye az estét is mindenkinek, és akkor szombaton ezek után 9 órakor kezdés.
3: Az egyik plusz, amiben idén tovább léptünk, az a gyerekprogramok, ugye már tavaly is volt arcfestés.
2: De azok ilyen utolsó pillanatosban, hogy kitaláltuk, hogy volt egy barátunk, aki segít nagyon sokat a rendezvény szervezésébe, és akkor, hogy ő ilyen arcfestés megszállott, és hogy ez milyen jó lenne a gyerekeknek, és tényleg, de az ilyen talán 2-3 nappal valami ilyesmi, és az már úgy terveztük, hogy ez idén mindenképp lesz.
0: Nagyobb hangsúlyt fordítottuk idén
2: igen.
0: Is erre.
3: Ez természetesen megmarad, ezen felül pedig igazából intéztünk egy légvárat, ami szerintem tökéletes lesz arra, hogyha akár családdal jön le valaki, amíg az apu nézi a meccset, addig a gyermek el lesz a légvárba, meg igazából lesz ilyen buborékfújógépünk is, úgyhogy fel fogjuk dobni szerintem egy kicsit a partot így ezzel, és hát így a gyerekeknek is lesz egy kis lehetősége eljönni.
1: Tehát a hétvégén elvileg az idő is kellemes lesz, nem lesz az a trópusi hőség, úgyhogy érdemes lelátogatni a Rávapartra, a kosárlabda pályához, hiszen kezdetét veszi délután 4 órakor az idei Rába Beach Basket. Jó szórakozást, a csapatoknak pedig eredményes mérkőzéseket kívánok!

Egy újabb óra végéhez érkeztünk. Lakossi Gabinak adom át ismét a stúdiót, hozzá a legfontosabb híreket, infókat 3-kor, aztán jövök vissza, és folytatódik a délután. Önök sem menjenek messzire.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg a GyeSAV munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg a GyeSAV munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonatvezetője ennek köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasútársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A biblioteka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a biblioteka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az oszkói hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Lesz egy úgymond borteraszunk is, hogy ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is lehessen

0: készlet tart, és valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hűség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derül Lovas Egyesület által immár a harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a Csipkereki Lovas udvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a Zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért, 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth Díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van, állapota stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ecuadort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ecuadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az anglia-kongói DK párharc győztesével csap össze a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás. Jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délután 28 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

délutánunk soron következő óráját is elindítottam, itt a 99.81 perccel 4:44 után járunk, én pedig továbbra is Tóth Ciri vagyok. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be. 5-ig leszek itt az éterben, a folytatásban is programajánlózunk. Sok-sok érdekességgel készültem még, na meg persze szólnak továbbra is a jó zenék. Blondie's Dane, valamint Kygo és Donna Summer indították ezt az órát, Felix J. és Cascade a legfrissebbével pedig megyünk tovább. Boy, You Turn Me, ez a siker szóljó rádiózást.

0: Györmend FM. Programajánló.
1: Ha ma estére még nincs programjuk, akkor itt egy remek lehetőség, hogy ellátogassanak a város egyetlen négy csillagos szállodájába, ahol kinyit a La Terrazza. Délután 5 és este 7 óra között igazi olasz hangulat várja a kilátogatókat. A fürdő belépő mellé mindenki egy gazdag olasz antipasti tálat és ajándék prosecco kóstoló vouchert is kaphat. A voucherrel pedig ebben az időtartamban, tehát délután 5 és este 7 között különleges prosecco-t lehet kóstolni a teraszon. Tehát medencék, finom falatok, hűs prosecco és hamisíthatatlan nyári terasz hangulat várja ma délután a Wellness Parkba látogatókat. Én kellemes kikapcsolódást és felfrissülést kívánok hozzá mindannyiuknak.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Szurkolj a Peronival!
6: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért.
7: Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
5: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
7: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Have you

hozom a legjobb programokat. Sárváron ma és holnap dübörög a Sárvári Sör Express, a Nádasdi Várban koncertezik többek közt Chris Rudi, Daniel Figergő, a Bruno & Spak, szombaton pedig érkezik a Groove House, Zoltán Erika, valamint DJ Dominik retro diszkója. Bükön szombat este retro buli várja a közönséget az Atriumban, a színpadon a That's Right Baby, az FLM és a Happy Gang ráadásul. Bükfürdőről ingyenes dottójárat is közlekedik. Szombathelyen pedig szombaton avatják fel a Japán Centrum új japán kertjét, amelyet egész napos Tanabata Fesztivál követ lesz. Japán dobszínház, teaszertartás, papírszínház, este pedig G-pop és K-pop buli hajnalig. Oszkon pedig a Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt program várja a látogatókat, dottos kaland, túra, borterasz, szőlőhegyi finomságok, koncertek és este csillagles teszi teljesen a nyári hangulatot. Tehát akár zenére, gasztronómiai élményekre, különleges kulturális programokra vagy egy kellemes nyári estére vágyunk, ezen a hétvégén biztosan találunk kedvünkre való programot itt a Vármegyében.

Egy újabb óra végéhez érkezünk szép lassan, Lakosi Gabi vált a stúdióban, 4 órakor hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza a hírek után, a délutánunk utolsó órájával, várom vissza önöket is. Ne

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Görmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne bánts világ országos iskolai program sorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győzőné vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgenasszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panokapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős, jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárdi és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a Szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a gabona petakarítás egykori szokásait az Együttnádas tért egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeként az arató brigádok felvonulnak a Batthyány lovas bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne bánts világ, láss, haj, érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az Építési és Közlekedési Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára viradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a Cseh Közszolgálati Rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabiai játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délután 28 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

indult a délutánunk utolsó órája, itt a 99.8-on, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni még jó kis tartalmakkal, de leginkább jó zenékkel. Spin Doctors, Wolf Kati, Justin Wellington és Small Jam indították az órát, a Lady Gaga legfrissebbje, a Shape of a Woman, pedig forog a folytatásban, ez az Ördög Prádát visel 2 című nagy sikerű mozi betét dala, tehát ezt hallgatjuk most meg, jó rádiózást!

0: Közlekedési információk.
1: A hétvégén útnak indulnak, érdemes néhány dologra odafigyelni a közlekedés tekintetében. Többnyire napos idő várható a hétvégén is, viszont helyenként futózáporok, gyenge zivatarok is kialakulhatnak, és ezekben hirtelen romolhatnak a látási viszonyok, az utak pedig átmenetileg csúszóssá válhatnak. Sokfelé élénk az észak-észak-nyugati szél, ami helyenként akár még meg is erősödhet, különösen a nyílt útszakaszokon érdemes óvatosabban vezetni, hiszen ezen a széllökések befolyásolhatják a járművek menet stabilitását. Soha ne hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban még néhány percre sem, annak ellenére, hogy most a külső hőmérséklet jóval barátibb. Ha pedig a Balaton felé veszik az irányt, akkor számítsanak nagyobb forgalomra. Az M7-es autópályán például Érd és Tárnok között már megindult a nyaralók első hulláma, ezért időszakos torlódásokra és hosszabb menetidőre kell készülni. A hétvégén életbe lép a kamionstopp, és szombaton 15 órától vasárnap este 22 óráig forgalomkorlátozás lesz érvényben a nehéz tehergépjárművekre. Bármerre is indulnak, vezessenek türelmesen, tartsák a megfelelő követési távolságot, és balesetmentes kellemes hétvégét.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akció időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait. Sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat, és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
6: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: mondo mi ha.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

lelője a héten szabadságom van, úgyhogy be kell érniük velem. Igyekszem a hasonló színvonalat hozni, ahogy ő szokta, úgyhogy igazi nyári idő vár ránk a hétvégén. Péntek estére kiderül az ég, csapadék nem várható, az északi szél fokozatosan mérséklődik. Hajnalban általában 12 és 17 fok közé hűl le a levegő, a hidegre hajlamos tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Aztán szombaton sok napsütésre lehet számítani, kevés fátyol és komoly felhő jelenik meg az égen, eső nem valószínű, ugyanakkor az északnyugati szél többfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, de délutánra 25 és 30 fok közé melegszik majd fel a levegő. Vasárnap is kitart még ez a nyárias idő, 25-31 fok közti maximumokkal, emellett az ország észak-észak-nyugati részén előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, a szél pedig továbbra is élénk helyenként erős is lehet. A jövő hét elején már kissé változékonyabbra fordul az idő, hétfőn és kedden a napsütés mellett gyakrabban növekedhetnek meg a gomoly felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szél többfelé élénk marad, időnként meg is erősödik, miközben a nappali felmelegedés tovább fokozódik. Hétfőn 26-32, kedden már 27-34 fok közti maximumokra lehet készülni. Szerdán pedig egy újabb változás érkezik, előre láthatólag, hiszen több felhő vonul fölénk, és országszerte nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, helyenként tartósabb eső is, a legmagasabb hőmérséklet pedig előre láthatóan 24-31 fok között várható. Összességében tehát egy túlnyomó rész napos meleg hétvége előtt állunk, a jövő hét elején pedig tovább erősödik a nyári meleg, ugyanakkor egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra.

The Rolling Stones újdonsága az In the Stars szólt a Város rádiójában az elmúlt percekben. Lakossi Gabi vált hamarosan itt a stúdióban, hiszen közeledünk az 5 órához, ami egyben a délutánunk végét is jelzi. Érkeznek a legfontosabb hírek, infók, a folytatásban pedig szólnak továbbra is a jó zenék, úgyhogy érdemes velünk maradni. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, egyben pedig megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket az elmúlt 4 órában. Tóth Cilit hallották ma is, hétfőn ugyanígy a szokott időben, 1 és 5 között várom Önöket itt az éterben, egy jó kis hét indító délutánnal. Jó pihenést kívánok mindenkinek a hétvégére, és jó szórakozást, hiszen rengeteg program lesz, Körmenden is, na meg a térségben is. Érezzék jól magukat, és kapcsolódjanak ki. Hétfőn pedig várom Önöket.

0: Döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SAV munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SAV munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonatvezetője ennek köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas Körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasúttársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
3: Lesz egy úgymond borteraszunk is, hogy ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is lehessen

0: tart, és valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hőség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derül Lovas Egyesület által immár a harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a csipkereki lovasudvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a Zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth-díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van állapota, stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó bánmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ekvádort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ekvadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongói DK párharc győztesével csap össze a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, komoly felhős időre van kilátás, csak néhol forrulhat elő jelentéktelen zápor. Délután 28 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és télikertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 per A. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
5: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ országos iskolai program sorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győző vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgenasszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panonkapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárdi és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a Szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a gabona petakarítás egykori szokásait az Együttnádas tért egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeken az arató brigádok felvonulnak a Batthyány lovas bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ, Láss, Haj, Érts országos iskolai program sorozatra, előadó művészeti és civil szervezetek, meg továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az Építési és Közlekedési Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára viradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a Cseh Közszolgálati Rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabiai játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 28 fokra melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egyesebb munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egyesebb munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonatvezetője ennek köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasútársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az oszkói hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Lesz egy úgymond borteraszunk is, hogy ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is lehessen

0: készlettart, és valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hőség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derű Lovas Egyesület által immár harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a csipkereki lovasudvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a Zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth-díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van állapota, stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ekvádort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ekvadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongói DK párharc győztesével csap össze a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, komoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délután 28 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ országos iskolai program sorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győzőné vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgen asszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panokapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Feuerfrei, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy grunge elektrik nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárdi és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a Szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a Gabona Petakarítás egykori szokásait az Együttnádastért Egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeként az arató brigádok felvonulnak a Batthyány Lovas Bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ, Láss, Haj, Érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az építési és közlekedési miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára viradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a cseh közszolgálati rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabiai játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 28 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk a kezem s kezed közé.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SAV munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egy SAV munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonat vezetőjének köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasúttársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Lesz egy úgymond borteraszunk is, ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, nem lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is lehet.

0: üzlet tart, és valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hőség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derű Lovas Egyesület által immár a harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a Csipkereki Lovasudvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a Zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth-díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van állapota, stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ecuadort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ecuadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az anglia-kongói DK párharc győztesével csap össze a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás. Jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 28 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Demand és a világhírei a 99.8-on.
1: Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ országos iskolai programsorozatra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győző vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgen asszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panonkapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős, jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárd és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a gabona petakarítás egykori szokásait az Együttnádastért Egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeként az arató brigádok felvonulnak a Batthyány Lovas Bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ, Láss, Haj, Érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az Építési és Közlekedési Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára viradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a cseh közszolgálati rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele, a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak.
0: Sporthírek.
1: Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabia játékokat, a zsidó olimpiát. A július 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutánra 28 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: lettél vajon, ki voltam én? Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egyesebb munkatársai. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a könyvtár. Hivatalossá vált az új hőségrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg egyesebb munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonatvezetője ennek köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasúttársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
2: Lesz egy úgymond borteraszunk is, ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományozó Egyesületét hívtuk el azért, hogy jól is lehessen

0: készlet tart, és valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hőség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derű Lovas Egyesület által immár harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a Csipkereki Lovas udvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a Zumbarátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodó vásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth-díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van állapota, stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.
2: Sporthírek.
1: Ecuadort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ecuadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-a döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az anglia-kongói DK párharc győztesével csap össze a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalra felfrissül a levegő, napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutánra 28 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi szakembert is díjazott a Markusovszky Kórház. A körmendi radiológiai osztály vezető asszisztense is elismerésben részesült a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Semmelweis napi ünnepségén, közölte az intézmény. A kórház kiváló szakdolgozója díjat dr. Bárány Győzőné vehette át. A méltatás szerint a szakember 1985-ben végzett az egészségügyi szakiskolában általános ápoló, általános asszisztensként. Kezdetben asszisztensként, most pedig vezető röntgenasszisztensként végzi munkáját. Dr. Bárány Győzőné a betegek iránti elkötelezettségéről és humánus, nagyfokú empátiájáról ismert, a munkahelyén áll a körmendi szakember méltatásában. Az egészségügyi dolgozókat és köztisztviselőket köszöntötte Körmend polgármestere közösségi oldalán. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna felidézte, hogy július 1-e a Semmelweis nap, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe, egyben a köztisztviselők napja is. A Semmelweis napot minden évben július 1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, tisztelegve a magyar orvostudomány kiemelkedő alakja előtt és elismerve az egészségügyben dolgozók munkáját. A köztisztviselők napját ugyancsak július 1-én ünneplik Magyarországon annak emlékére, hogy ezen a napon lépett hatályba 1992-ben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely mérföldkőnek számított a hazai közigazgatás működésében. A polgármester bejegyzésében köszönetet mondott az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók mindennapi munkájáért. Úgy fogalmazott, köszönjük az összes egészségügyi dolgozó és köztisztviselő áldozatos munkáját nem csak a napján, hanem az év minden percében. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők elhivatott munkája nélkülözhetetlen a közösség mindennapi működéséhez és a lakosság ellátásához.
1: Két napon át várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panokapu Kulturális Egyesület. Rabovszky Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, a hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várják az ingyenes fesztiválra.
3: Ott ugye Stage Pass, szintén pörgős, jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni. Ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan Szentgotthárd és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne. Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az őrség szívében, és van nekünk itt a szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
1: Öngyilkossági kísérletet hiúsítottak meg a Gyesev munkatársai június közepén Körmend térségében, közölte a társaság. A mozdonyvezető egy fiatal nőt vett észre a pálya közvetlen közelében, és azonnal értesítette a forgalomirányító központot. Az ellenkező irányból érkező vonat vezetőjének köszönhetően már felkészülten érkezett a helyszínre. Megállította a szerelvényt, majd a jegyvizsgálóval együtt beszélgetni kezdtek a fiatal nővel. Sikerült meggyőzniük, hogy szálljon fel a vonatra. A két vasutas körmendig tartó úton végig a nő mellett maradt és vigasztalták. A körmendi állomáson a hatóságok érkezéséig a biztonsági őr maradt mellette. A mozdonyvezetők és a jegyvizsgáló helytállásukért jutalomban részesülnek, áll a vasúttársaság közleményében. Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárva tartást vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez szombaton 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: Lesz egy úgymond borteraszunk is, hogy ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok hagyományos zöldegyesületét hívtuk el azért, hogy jól

0: És valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.
1: A nagy hőség ellenére is sok érdeklődőt vonzott a Derű Lovas Egyesület által immár harmadik alkalommal megrendezett családi és lovasnap Csipkereken. A rendezvénynek a csipkereki lovasudvar adott otthont, ahol egész nap változatos programok várták a családokat. A résztvevők egyebek mellett lovaskocsizáson vehettek részt, játékos ügyességi feladatokat próbálhattak ki, arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, valamint habparti és offroad bemutató is szerepelt a kínálatban. Beléptek a helyi óvodások és a Zoom barátok csoporttagja is. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyar Szombatfán a hétvégén. A pénteki szakmai nap után szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A programnak része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik. Aratási felvonulással és hagyományos kézi aratási bemutatóval idézi fel a gabona petakarítás egykori szokásait az Együttnádasért Egyesület szombaton. A hagyományőrzéstől az aratástól a májusfa kitáncolásig című programsorozat részeként az arató brigádok felvonulnak a Batthyány Lovas Bandérium kíséretében. Köszöntik a gazdát, gazdasszonyt, majd hagyományos aratási bemutatót tartanak. Az arató brigádok kaszásból, marokszedőből, kötélvetőből és kötözőből állnak. A bemutató után pedig közösen térnek vissza a kultúrpajtába, ahol arató lakomával zárul a program. Már lehet jelentkezni a Ne Bánts Világ, Láss, Hallj, Érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak közölték a szervezők. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező Dériné program. Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén, közölte az Építési és Közlekedési Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid szerdai bejegyzésében azt írta, a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők. A miniszter szerint a változás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Hivatalossá vált Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit. Idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth-díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derül ki a művész Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Az 58 éves énekes nemrég komoly műtéten esett át, jól van, állapota stabil, már otthon lábadozik, reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már színpadra állhat, fogalmazott. Július 1-ével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező elkereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előírő jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi alacsony értékű elkereskedelmi áru forgalmának növelésére. Az unión kívüli országokból érkező online vásárolt áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként. Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban szerdára virradóra. A fiatal férfit és az 5 gyereket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, jelentette a cseh közszolgálati rádió a mentőszolgálatokra hivatkozva. A villám a tábor szélén álló fába csapott bele. a majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak. Jeruzsálemben megnyitották a tavaly júniusi 12 napos iráni háború miatt egy évvel elhalasztott makkabiai játékokat, a zsidó olimpiát. A június 13-áig országszerte megrendezett sporteseményen mintegy 40 országból 5000 sportoló vesz részt 30 sportágban. Ekvádort legyőzve 40 év után nyert kieséses meccset Mexikó. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ekvadori csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-a döntőbe jutásáért rendezett Mexikó városi mérkőzésen. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. A mexikói gárda vasárnap az anglia-kongói DK párharc győztesével csap össze a 16. között ugyancsak Mexikóvárosban.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamos vonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős